Kendall des Gott. Kendall des Gott. Kendall des Gott. Wirklich